0: Pannon Rádió. Rólad szól.
1: Stopu srcem zalutala, vrištala i prolutala.

0: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!
1: Szabi? És itt a rádió? Rákó!

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.
2: Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: Óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor...
6: Ma hozzák a 7 napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.
2: What

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: programajánló.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a Nyári Színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk tornyoson!
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
4: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. A szerbiai nők átlagosan 32, a férfiak 33 évet dolgoznak. Ezt mutatják a köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alap 2025-re vonatkozó legfrissebb éves statisztikai adatai. Az új nyugdíjasok, vagyis azok átlag életkor, akik tavaly év végéig öregségi nyugdíjba vonultak, minden nyugdíjas kategóriát figyelembe véve 64 év volt. Rokkantsági nyugdíjba a férfiak átlagosan 56, a nők pedig 55 évesen vonultak. Ha az összes nyugdíjas kategóriát nézzük, a nők átlagosan 21, a férfiak pedig 16 évig részesülnek nyugdíjban. A nyugdíjas átlagos szolgálati ideje a férfiaknál 34, a nőknél 30 év volt. Míg a rokkantsági nyugdíjasoknál a férfiaknál 24, a nőknél 22 év. Az önálló vállalkozó férfiak leggyakrabban 32 év, a nők pedig 29 év munkaviszony után vonulnak nyugdíjba. Újhelyen a Homokbányatónál tartották meg a 17. Nemzetek főzőversenyét Kispiacon. Több mint 30 csapat nevezett be a gasztronómiai eseményre. A vajdasági csapatok mellett Felvidékről, Erdélyből és Magyarországról is érkeztek vendégek. A rendezvényen jelen volt a Pannon reggeli csapata is, hisz már évek óta részesei ennek az eseménynek. Pannon rádió hallgatói élőben követhették az eseményeket. Programra kilátogatott Horváth Király Andrea is. A gazdasági minisztérium államtitkára kiemelte, az esemény kiváló bizonyítéka, hogy a kitartás és hagyományőrzés mennyire jól tud kapcsolódni a gasztronómiához, amelyet az illetékes minisztérium is igyekszik támogatni. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című klasszikus művét mutatta be újra gondolt egyedi feldolgozásban a Tanya Színház kavillón, a társulat főhadi szállásán. A rendező Mezei Kinga volt, aki most először állított színpadra produkciót a Tanya Színház fiatal tagjaival, színművészeti főiskolásokkal, illetve pályakezdő színészekkel. A kavillói bemutatóval hivatalosan is elkezdődött a Tanya Színház 2026-os nyári turnéja. Ma már Zenta Gunarason, hétfőn Török Kanizsán, kedden pedig Csókán játszik a Vajdasági Vándorszínház. Az előadást összesen 20 vajdasági településen láthatják a turné során. Szabadka környékére a következő hónapban jut el a társulat. Augusztus 8-án Kispiacra, 16-án Kelebiára, 17-én pedig Ludasra viszik el a Csongor és Tündét. A tankcsapda is fellépett Topfaján az Eufória Zenei Fesztiválon. Magyarország egyik legnépszerűbb és legsikeresebb hard rock heavy metal zenekara egy olyan dallal is készült, amelyet a mostani formációval még sehol sem adott elő. Lukács László, a tankcsapda alapító frontembere a Pannon RTV-nek elmondta, szeretnek Vajdaságban koncertezni, mert érzik, hogy szereti és várja őket a közönség. Az 1989-ben alakult tankcsapda az évtizedek alatt ugyan változott, új tagok léptek a régiek helyébe, de az esszencia megmaradt, mondta a zenekar vezetője. Most is jól szólnak együtt, és szívüket is elhozták a határon túlra.
0: Sport.
6: Világos Adrianna negyedszer is megszerezte a szerbiai bajnoki címet. A TSC versenyzője a Krájevói bajnokságon is a legjobbnak bizonyult, ahol a Mária Vucenovic-sal vívott párharcban 60,67 méteres eredménnyel diadalmaskodott. A fiatal atléta ebben a szezonban is megmutatta, hogy az európai gerelyhajítás élvonalába tartozik. A legfontosabb feladat pedig az lesz, hogy a legjobb formáját éppen az Európa bajnokságra érje el.
0: Időjárás.
6: Kedves hallgatóink, ma a délelőtti órákban még többnyire napos idő lesz. A nap második felében, valamint hétfőn azonban megnövekszik a felhőzet, és helyenként rövid ideig tartó eső, zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 32 fokig emelkedik.
2: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
9: Bomax.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
3: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
1: Via Recta, a minőség életért.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre

Sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VV csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő, a Gárdi Gábor. A szerbiai nők átlagosan 32, a férfiak 33 évet dolgoznak. Ezt mutatják a köztársasági nyugdíj és rokkantbiztosítási alap 2025-re vonatkozó legfrissebb éves statisztikai adatai. Az új nyugdíjasok, vagyis azok átlag életkor, akik tavaly év végéig öregségi nyugdíjba vonultak, minden nyugdíjas kategóriát figyelembe véve 64 év volt. Rokkantsági nyugdíjba a férfiak átlagosan 56, a nők pedig 55 évesen vonultak. Ha az összes nyugdíjas kategóriát nézzük, a nők átlagosan 21, a férfiak pedig 16 évig részesülnek nyugdíjban. A nyugdíjas átlagos szolgálati ideje a férfiaknál 34, a nőknél 30 év volt. Míg a rokkantsági nyugdíjasoknál, a férfiaknál 24, a nőknél 22 év. Az önálló vállalkozó férfiak leggyakrabban 32 év, a nők pedig 29 év munkaviszony után vonulnak nyugdíjba. Újhelyen, a Homokbányatónál tartották meg a 17. Nemzetek főzőversenyét Kispiacon. Több mint 30 csapat nevezett be a gasztronómiai eseményre. A vajdasági csapatok mellett Felvidékről, Erdélyből és Magyarországról is érkeztek vendégek. A rendezvényen jelen volt a Pannon reggeli csapata is, hisz már évek óta részesei ennek az eseménynek. Pannon rádió hallgatói élőben követhették az eseményeket. Programra kilátogatott Horváth Király Andrea is. A gazdasági minisztérium államtitkára kiemelte, az esemény kiváló bizonyítéka, hogy a kitartás és hagyományőrzés mennyire jól tud kapcsolódni a gasztronómiához, amelyet az illetékes minisztérium is igyekszik támogatni. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című klasszikus művét mutatta be újra gondolt egyedi feldolgozásban a Tanya Színház Kavillón, a társulat főhadiszállásán. A rendező Mezei Kinga volt, aki most először állított színpadra produkciót a Tanya Színház fiatal tagjaival, színművészeti főiskolásokkal, illetve pályakezdő színészekkel. A kavillói bemutatóval hivatalosan is elkezdődött a Tanya Színház 2026-os nyári turnéja. Ma már Zenta Gunarason, hétfőn Török Kanizsán, kedden pedig Csókán játszik a Vajdasági Vándorszínház. Az előadást összesen 20 vajdasági településen láthatják a turné során. Szabadka környékére a következő hónapban jut el a társulat. Augusztus 8-án Kispiacra, 16-án Kelebiára, 17-én pedig Ludasra viszik el a Csongor és Tündét. A tangcsapda is fellépett Topfolyán az Eufória Zenei Fesztiválon. Magyarország egyik legnépszerűbb és legsikeresebb hard rock heavy metal zenekara egy olyan dallal is készült, amelyet a mostani formációval még sehol sem adott elő. Lukács László, a tangcsapda alapító frontembere a Pannoner TV-nek elmondta, szeretnek Vajdaságban koncertezni, mert érzik, hogy szereti és várja őket a közönség. Az 1989-ben alakult tangcsapda az évtizedek alatt ugyan változott, új tagok léptek a régiek helyébe, de az esszencia megmaradt, mondta a zenekar vezetője. Most is jól szólnak együtt, és szívüket is elhozták a határon túlra.
0: Sport.
6: Világos Adrianna negyedszer is megszerezte a szerbiai bajnoki címet. A TSC versenyzője a krájevói bajnokságon is a legjobbnak bizonyult, ahol a Mária Vucinovicsal vívott párharcban 60,67 méteres eredménnyel diadalmaskodott. A fiatal atléta ebben a szezonban is megmutatta, hogy az európai gerelyhajítás élvonalába tartozik. A legfontosabb feladat pedig az lesz, hogy a legjobb formáját éppen az Európa bajnokságra érje el.
0: Időjárás.
6: Kedves hallgatóink, ma a délelőtti órákban még többnyire napos idő lesz. A nap második felében, valamint hétfőn azonban megnövekszik a felhőzet, és helyenként rövid ideig tartó eső, zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet csúcsértéke 32 fokig emelkedik.
3: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
3: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
7: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Pannon.
3: Tengernyi zene.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Gárdi Gábor a Híradó főbb témáiból. Több mint 300 ezer embert kellett evakuálni Franciaországban és Spanyolországban tomboló erdőtüzek miatt. Szeptemberre rendeződhet a szerbiai kőolajipari vállalat ügye. Új helyszínen szervezték meg a kispiaci főzőversenyt, a Pannon reggeli csapata élő műsorral jelentkezett a helyszínről. A tankcsapda is koncertezett Topolyán tegnap este, jönnek a részletek. Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén és Spanyolország több térségében. A lautóságok eddig több mint 300 ezer ember evakuálását rendelték el. A magas hőmérséklet és az erős szél jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját. A lángok megfékezése több helyen továbbra sem sikerült. A tűzoltóság szerint a lángok saját légáramlatokat és örvényeket hoznak létre, ezért a tűz terjedése kiszámíthatatlan. A francia kormány hadsereget is bevonta a védekezésbe. Spanyolországban rendkívüli állapotot hirdettek ki. Az Európai Unió aktiválta polgári védelmi mechanizmusát a tűzoltási munkák támogatására. A tagállamok tűzoltó repülőgépeket, helikoptereket és szakembereket küldenek a védekezéshez. Először lát reális esélyt arra Alekszandar Vučić, hogy a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének értékesítésével kapcsolatos tárgyalások sikeresen lezáruljanak. Szerbia elnöke a Prva televíziónak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy reményei szerint a folyamat legkésőbb szeptember végére befejeződhet. Az államfő elmondta, hogy a technikai kérdések rendezése a végéhez közeledik, ugyanakkor hangsúlyozta, nem szeretne olyan ígéretet tenni, amely később nem bizonyulna teljesíthetőnek. A gazdasági kilátásokról szólva az elnök azt mondta, bízik abban, hogy Szerbia az idei évben Európa három leggyorsabban növekvő gazdasága közé kerülhet, míg a Nemzetközi Valuta Alap előrejelzése szerint 2027-ben akár az első helyet is elfoglalhatja a GDP növekedés tekintetében. Új helyszínen a homokbányatónál tartották meg a 17. nemzetik főzőversenyét Kispiacon. Több mint 30 csapat nevezett be a gasztronómiai eseményre. A résztvevőknek lehetőségük volt bográcsban készült finomságokat, rostonsülteket és hagyományos a magyar konyhára jellemző ételeket készíteni. Fejős Ornella riportja.
2: Incsiklandozó illatok járták körbe a tó környékét, minden bográcsban más-más étel készült. Krausz János és csapata Magyarországról érkezett az eseményre. Három bográcsban főztek.
3: Füstölt csirkés bábgulyás, körmös pacal, és ugye az Alföldre jellemző állat a birka, és egy birka pörköltet főzünk.
4: Milyen ízeket használnak, mi jellemzi az önök tájegységét?
3: Hát ugye a pörköltnek az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége.
2: Az eseményre Vajdaság több településéről is érkeztek. A házigazda kispiaciak is fakon alatt ragadtak. Voltak olyan csapatok, akik egy kisebb kiállítást is létrehoztak, így utalva arra, hogy mi is fő a bográcsban. Püspök Mihály kispiaci lakos.
5: A szüleinknek a hagyományát visszük tovább, ugyanis ők valamikor nagyon értettek ehhez a birka pörkölthöz, és akkor mi is átvettük ezt a szokást azzal, hogy hagyományosan csináljuk, mint ahogy szokták.
2: Az eseményt ebben az évben először szervezték meg a nemrég felújított homokbányatónál. Szarabka Edét, a kispiaci helyi közösség tanácselnökét hallják.
6: Régóta terveztük, de nem mertük meghozni ezt a lépést. Számos rendezvényt tartottunk már itt a homokbánya tó mellett. Családiasabb, barátiasabb, más feelingje van, más hangulata van a rendezvénynek. És most az idén meghoztuk ezt a bátor döntést, és majd a mai nap ítélkezik rajtunk.
2: Az eseményen jelen volt Horváth király Andrea is. A gazdasági minisztérium államtitkára kiemelte, a rendezvény kiváló bizonyíték arra, hogy a kitartás és a hagyományőrzés mennyire jól kapcsolódhat a gasztronómiához.
7: Összekapcsolja a külhöni magyarságot, az anyaországi magyarságot, ahol értékeket tudnak cserélni, jövőket tudnak tervezni, illetve együtt tudnak működni. A gazdasági minisztériumnak épp ezért nagyon fontos szempont, pontja az, hogy a hagyományokat támogassa.
2: A program ideje alatt lehetőség volt palacsintát vásárolni és különféle ételeket kóstolni, valamint a szervezők kirakodóvásárral és egész napon át tartó élő zenével várták a kikapcsolódni vágyókat. A rendezvényen jelen volt a Pannon reggeli csapata is, kollégáink már évek óta részesei ennek az eseménynek. Zvekán Péter, műsorvezető.
0: Van egy terv, amit követünk, az előzőleg le van beszélve, de aztán, amit a jóisten ad, valóban, nem, nyilván mindig van egy ember, ez a mi taktikánk, hogy aki tudod, segít nekünk külsőleg, és mindig biztosítja, hogy az adott vendég tényleg ott legyen. Na most tudod, ez néha ilyen, megérkezik, nem érkezik, tudod, stb., de ez az élő műsor varázsa.
2: Az eseményen a kóstolás és a lakmározás után az esti órákban évről évre a mulatozásé a főszerep.
1: A Tankcsapda is fellépett Topolyán az Eufória Zenei Fesztiválon. Magyarország egyik legnépszerűbb és legsikeresebb hard rock heavy metal zenekara egy olyan dallal is készült, amelyet a mostani formációval még sehol sem adott elő. Lukács László, a Tankcsapda alapító frontember a Pannoner TV-nek elmondta, szeretnek Vajdaságban koncertezni, mert érzik, hogy szereti és várja őket a közönség. Orosz Ildikó és Annus Beatrix riportja.
8: A Tankcsapda nem először adott koncertet Vajdaságban. A formáció már visszatérő vendégnek számít vidékünkön, aki 2 éve lemaradt a koncertjükről a Topolyai Légfesten, most bepótolhatta a mulasztást szintén Topolyán. Özvegy Kata, Csőke Andrea és Ocsenás János.
9: Magyarország legfeltörekvőbb rockzenekarja, és ott érdemes eljönni, mert nagyon jó.
10: A csapatok tökéletesek, úgyhogy egy kis vadulással indul, aztán lazával fejeződik, úgyhogy én sokat várok tőle.
11: Szintén gyerekkorom óta szeretem őket, és nagyon régen is voltam valójában igazi koncertot. Na mondom, ha itt van a Topolyát, nem is kell messzire mennem, akkor eljövök.
8: Annak ellenére, hogy a zenekar évtizedek óta képes megtölteni sportcsarnokokat és az ismert fesztiválok nagy színpadait, a tagok szívesen jönnek a határon túli zenei rendezvényekre, mint amilyen a mostani Topolyai is volt. Számukra még a határon való, ahogy fogalmaznak, kínlódás sem akadály. Lukács László, a Tankcsapda alapítója, a zenekar vezetője.
12: Pontosan tudjuk azt, hogy a közönség szeret és vár is minket, éppen ezért szívesen jövünk, annak ellenére is, hogy azt mondja, együtt is egész pontosan, hogy a határon néha kicsit killódni kell.
8: Az 1989-ben alakult Tankcsapda az évtizedek alatt ugyan változott, új tagok léptek a régiek helyébe, de az eszencia megmaradt. A szívüket tárják a közönség elé. Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa.
13: Húha! Mit kínálok? A szívemet. Itt igazság szerint tényleg a szívemet, mert így azt gondolom, hogy ha hárman följünk a színpadra, akkor itt mi mindig padolgázzal megyünk. Nekünk nincsen olyan, hogy hakni buli, tehát hogy azért is szeretünk pihenni koncert előtt, hogy amikor a színpadon vagyunk, akkor a maximumot tudjuk nyújtani.
8: A koncert után nincs idő szusszanni, ugyanis a csapat őszig be van táblázva. Vörös Attila, a Tankcsapda gitárosa.
14: Innentől kezdve gyakorlatilag szeptemberig minden hétvégén be van táblázva, szóval szerencsére elég sűrű.
8: A rajongók ezúttal is tapasztalhatták, hogy a Tankcsapda a legjobb formájában van, jól szólnak együtt, és ezúttal is elhozták a szívüket a határon túlra.
1: A pontos idő 12 óra 9 perc.
15: Időjárás.
1: Kedves hallgatóink, záporokra és zivatarokra lehet számítani az elkövetkezőkben, a jövő héten azonban érkezik az igazi kánikula, a hét második felében akár 40 fok fölötti értékeket is mérhetünk.
16: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
15: Reklám.
17: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
18: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
17: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
19: Forduljon hozzánk bizalommal! Segítünk! Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
17: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
19: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
20: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
21: Bomax.

0: Reklám.
1: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
2: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
1: Viarekta, a minőség életért.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor...
5: Ma hozzák a hét napot!
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
2: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024-5550-25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061-664-20-81.
4: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén és Spanyolország több térségében. A hatóságok eddig több mint 300 ezer ember evakuálását rendelték el. A magas hőmérséklet és az erős szél jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját, a lángok megfékezése több helyen továbbra sem sikerült. A tűzoltóság szerint a lángok saját légáramlatokat és örvényeket hoznak létre, ezért a tűz terjedése kiszámíthatatlan. A francia kormány a hadsereget is bevonta a védekezésbe. Spanyolországban rendkívüli állapotot hirdettek ki. Az Európai Unió aktiválta a polgári védelmi mechanizmusát a tűzoltási munkák támogatására. A tagállamok tűzoltó repülőgépeket, helikoptereket és szakembereket küldenek a védekezéshez. Először lát reális esélyt arra Alekszandr Vučić, hogy szerbiai körlaipari vállalat orosz tulajdonrészének értékesítésével kapcsolatos tárgyalások sikeresen lezáruljanak. Szerbia elnöke a Prva televíziónak adott interjújában úgy fogalmazott, reményei szerint a folyamat legkésőbb szeptember végére befejeződhet. Az államfő elmondta, hogy a technikai kérdések rendezése a végéhez közeledik, ugyanakkor hangsúlyozta, nem szeretne olyan ígéretet tenni, amely később nem bizonyulna teljesíthetőnek. A gazdasági kilátásokról szólva az elnök azt mondta, bízik abban, hogy Szerbia az idei évben Európa 3 leggyorsabban növekvő gazdasága közé kerülhet, míg a Nemzetközi Valuta Alap előrejelzése szerint 2027-ben akár az első helyet is elfoglalhatja a GDP növekedés tekintetében. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című klasszikus művét mutatta be újra gondolt egyedi feldolgozásban a Tanya Színház kavillón, a társulat főhadi szállásán. A rendező Mezei Kinga volt, aki most először állított színpadra produkciót a Tanya Színház fiatal tagjaival, színművészeti főiskolásokkal, illetve pályakezdő színészekkel. A kavillói bemutatóval hivatalosan is elkezdődött a Tanya Színház 2026-os nyári turnéja. Ma már Zenta Gunarason, hétfőn Török Kanizsán, keddeg pedig Csókán játszik a Vajdasági Vándor Színház. Az előadást összesen 20 vajdasági településen láthatják a turné során. Szabadka környékére a következő hónapban jut el a társulat. Augusztus 8-án Kispiacra, 16-án Kelebiára, 17-én pedig Ludasra viszik el a Csongor és Tündét. A Tankcsapda is fellépett Topolyán az Eufória Zenei Fesztiválon. Magyarország legnépszerűbb és legsikeresebb hard rock, heavy metal zenekara egy olyan dallal is készült, amelyet a mostani formációval még sehol sem adott elő. Lukács László, a Tankcsapda alapító frontember a Pannoner TV-nek elmondta, szeretnek Vajdaságban koncertezni, mert érzik, hogy szereti és várja őket a közönség. Az 1989-ben alakult Tankcsapda az évtizedek alatt ugyan változott, új tagok léptek a régiek helyébe, de az eszencia megmaradt, mondta a zenekar vezetője. Most is jól szólnak együtt, és a szívüket is elhozták határon túlra.
4: Sport.
7: Ezüstérmet szerzett a magyar férfi vízilabda válogatott a Sydneyben rendezett világkupa szuperdöntőn. Varga Zsolt együttese a házigazda Ausztrália legyőzésével jutott a fináléba, a Görögország 15-14-re bizonyult jobbnak. A magyar csapat nehezen kezdte a döntőt, de többször is ledolgozta hátrányát, a harmadik negyedben pedig Zalánki Gergő góljával a vezetést is megszerezte. A görögök azonban gyorsan fordítottak, és hajrában megőrizték előnyüket. A magyar válogatott az utolsó percben még felzárkózott egy gólra, de az egyenlítés már nem sikerült, így ezüstéremmel zárták a tornát.
4: Időjárás.
7: Kedves hallgatóink, kettől ismét többnyire napos és fokozatosan melegedő idő várható, a jövő hét végére pedig nagyon meleg, igazi nyári idő valószínű.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Érezd a ritmust. Vedd át az ütemet. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az Árjai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható

Medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül. Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
2: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék. Megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, ami nem fárt be.
1: Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
6: 14 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.
6: Hírek.
9: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén és Spanyolország több térségében. A hatóságok eddig több mint 300 ezer ember evakuálását rendelték el. A magas hőmérséklet és az erős szél jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját. A lángok megfékezése több helyen továbbra sem sikerült. A tűzoltóság szerint a lángok saját légáramlatokat és örvényeket hoznak létre, ezért a tűz terjedése kiszámíthatatlan. A francia kormány a hadsereget is bevonta a védekezésbe. Spanyolországban rendkívüli állapotot hirdettek ki. Az Európai Unió aktiválta polgári védelmi mechanizmusát a tűzoltási munkák támogatására. A tagállamok tűzoltó repülőgépeket, helikoptereket és szakembereket küldenek a védekezéshez. Először lát reális esélyt arra Alekszandr Vučić, hogy a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének értékesítésével kapcsolatos tárgyalások sikeresen lezáruljanak. Szerbia elnök a Prva televíziónak adott interjújában úgy fogalmazott, reményei szerint a folyamat legkésőbb szeptember végére befejeződhet. Az államfő elmondta, hogy a technikai kérdések rendezése a végéhez közeledik, ugyanakkor hangsúlyozta, nem szeretne olyan ígéretet tenni, amely később nem bizonyulna teljesíthetőnek. A gazdasági kilátásokról szólva az elnök azt mondta, bízik abban, hogy Szerbia az idei évben Európa 3 leggyorsabban növekvő gazdasága közé kerülhet, míg a Nemzetközi Valuta Alap előrejelzése szerint 2027-ben akár az első helyet is elfoglalhatja a GDP növekedés tekintetében. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című klasszikus művét mutatta be újra gondolt egyedi feldolgozásban a Tanya Színház kavillón, a társulat főhadiszállásán. A rendező Mezei Kinga volt, aki most először állított színpadra produkciót a Tanya Színház fiatal tagjaival. színművészeti főiskolásokkal, illetve pályakezdő színészekkel. A kavillói bemutatóval hivatalosan is elkezdődött a Tanya Színház 2026-os nyári turnéja. Ma már Zenta Gunarason, hétfőn Török Kanizsán, keddek pedig Csókán játszik a Vajdasági Vándor Színház. Az előadást összesen 20 vajdasági településen láthatják a turné során. Szabadka környékére a következő hónapban jut el a társulat. Augusztus 8-án Kispiacra, 16-án Kelebiára, 17-én pedig Ludasra viszik el a Csongor és Tündét. A Tankcsapda is fellépett toppaján az Eufória Zenei Fesztiválon. Magyarország legnépszerűbb és legsikeresebb hard rock, heavy metal zenekara egy olyan dallal is készült, amelyet a mostani formációval még sehol sem adott elő. Lukács László, a Tankcsapda alapító frontembere a Pannonel TV-nek elmondta, szeretnek Vajdaságban koncertezni, mert érzik, hogy szereti és várja őket a közönség. Az 1989-ben alakult Tankcsapda az évtizedek alatt ugyan változott, új tagok léptek a régiek helyébe, de az eszencia megmaradt, mondta a zenekar vezetője. Most is jól szólnak együtt, és a szívüket is elhozták határon túlra.
6: Sport.
9: Ezüstérmet szerzett a magyar férfi vízilabda válogatott a Sydneyben rendezett világkupa szuperdöntőn. Varga Zsolt együttese a házigazda Ausztrália legyőzésével jutott a fináléba, ahol Görögország 15-14-re bizonyult jobbnak. A magyar csapat nehezen kezdte a döntőt, de többször is ledolgozta hátrányát, a harmadik negyedben pedig Zalánki Gergő góljával a vezetést is megszerezte. A görögök azonban gyorsan fordítottak, és hajrában megőrizték előnyüket. A magyar válogatott az utolsó percben még felzárkózott egy gólra, de az egyenlítés már nem sikerült, így ezüstéremmel zárták a tornát.
6: Időjárás.
9: Kedves hallgatóink, kettől ismét többnyire napos és fokozatosan melegedő idő várható, a jövő hét végére pedig nagyon meleg, igazi nyári idő valószínű.
1: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
13: Bomax.
14: I've been working for the weekend, but that weekend never came. Will you pat my back tomorrow if I break my back today?

0: programajánló.
1: 35. Szent István napi kenyérszentelési ünnepség tornyosor. Augusztus 7-én 21 órától a Nyári Színpadnál a Tanya Színház előadása várja a látogatókat. Augusztus 8-án szombaton saktorna, gyermekprogramok tombola, főzőverseny, pálinka és kalácsütőverseny. 17 órától az Adai Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület bábjátéka, 21 órától pedig a Csasznyi Imre és bandája következik. Augusztus 9-én vasárnap 11 órától ünnepi szentmise. Ünnepelj velünk Tornyoson!
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
3: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
2: Viarekta, a minőség életért.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumiainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén és Spanyolország több térségében. A hatóságok eddig több mint 300 ezer ember evakuálását rendelték el. A magas hőmérséklet és az erős szél jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját. A lángok megfékezése több helyen továbbra sem sikerült. A tűzoltóság szerint a lángok saját légáramlatokat és örvényeket hoznak létre, ezért a tűz terjedése kiszámíthatatlan. A francia kormány a hadsereget is bevonta a védekezésbe. Spanyolországban rendkívüli állapotot hirdettek ki. Az Európai Unió aktiválta polgári védelmi mechanizmusát a tűzoltási munkák támogatására. A tagállamok tűzoltó repülőgépeket, helikoptereket és szakembereket küldenek a védekezéshez. Először lát reális esélyt arra Alekszandr Vučić, hogy a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének értékesítésével kapcsolatos tárgyalások sikeresen lezáruljanak. Szerbia elnök a Prva televíziónak adott interjújában úgy fogalmazott, reményei szerint a folyamat legkésőbb szeptember végére befejeződhet. Az államfő elmondta, hogy a technikai kérdések rendezése a végéhez közeledik, ugyanakkor hangsúlyozta, nem szeretne olyan ígéretet tenni, amely később nem bizonyulna teljesíthetőnek. A gazdasági kilátásokról szólva az elnök azt mondta, bízik abban, hogy Szerbia az idei évben Európa 3 leggyorsabban növekvő gazdasága közé kerülhet, míg a Nemzetközi Valuta Alap előrejelzése szerint 2027-ben akár az első helyet is elfoglalhatja a GDP növekedés tekintetében. Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című klasszikus művét mutatta be újra gondolt egyedi feldolgozásban a Tanya Színház Kavillón, a társulat főhadiszállásán. A rendező Mezei Kinga volt, aki most először állított színpadra produkciót a Tanya Színház fiatal tagjaival, színművészeti főiskolásokkal, illetve pályakezdő színészekkel. A kavillói bemutatóval hivatalosan is elkezdődött a Tanya Színház 2026-os nyári turnéja. Ma már Zenta Gunarason, hétfőn Török Kanizsán, keddig pedig Csókán játszik a Vajdasági Vándor Színház. Az előadást összesen 20 vajdasági településen láthatják a turné során. Szabadka környékére a következő hónapban jut el a társulat. Augusztus 8-án Kispiacra, 16-án Kelebiára, 17-én pedig Ludasra viszik el a Csongor és Tündét. A Tankcsapda is fellépett Topolyán az Eufória Zenei Fesztiválon. Magyarország legnépszerűbb és legsikeresebb hard rock, heavy metal zenekara egy olyan dallal is készült, amelyet a mostani formációval még sehol sem adott elő. Lukács László, a Tankcsapda alapító frontembere a Pannonel TV-nek elmondta, szeretnek Vajdaságban koncertezni, mert érzik, hogy szereti és várja őket a közönség. Az 1989-ben alakult Tankcsapda az évtizedek alatt ugyan változott, új tagok léptek a régiek helyébe, de az eszencia megmaradt, mondta a zenekar vezetője. Most is jól szólnak együtt, és a szívüket is elhozták határon túlra.
7: Sport.
10: Ezüstérmet szerzett a magyar férfi vízilabda válogatott a Sydneyben rendezett világkupa szuperdöntőn. Varga Zsolt együttese a házigazda Ausztrália legyőzésével jutott a fináléba, a Görögország 15-14-re bizonyult jobbnak. A magyar csapat nehezen kezdte a döntőt, de többször is ledolgozta hátrányát, a harmadik negyedben pedig Zalánki Gergő góljával a vezetést is megszerezte. A görögök azonban gyorsan fordítottak, és hajrában megőrizték előnyüket. A magyar válogatott az utolsó percben még felzárkózott egy gólra, de az egyenlítés már nem sikerült, így ezüstéremmel zárták a tornát.
7: Időjárás.
10: Kedves hallgatóink, kettől ismét többnyire napos és fokozatosan melegedő idő várható, a jövő hét végére pedig nagyon meleg, igazi nyári idő valószínű.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
2: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. A híradó főbb témáiból. Szeptember végére megoldódhat a szerbiai kőolajipari vállalat kérdése. Német autó, kevés kilométer, alacsony fogyasztás. Továbbra is ezek a legkeresettebb szempontok a használt autók piacán. Rendkívüli forrósággal kezdődik az előttünk álló hét, és a legfrissebb előrejelzések szerint legalább még két hétig kitart a melegszáraz időjárás. Több mint 300 ezer embert kellett evakuálni a Franciaországban és Spanyolországban tomboló erdőtüzek miatt. Jönnek a részletek. Először lát reális esélyt arra Alekszandar Vučić, hogy a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének értékesítésével kapcsolatos tárgyalások sikeresen lezáruljanak. Szerbia elnöke a Prva televíziónak adott interjújában úgy fogalmazott, reményei szerint a folyamat legkésőbb szeptember végére befejeződhet. Az államfő elmondta, hogy a technikai kérdések rendezése a végéhez közeledik, ugyanakkor hangsúlyozta, nem szeretne olyan ígéretet tenni, amely később nem bizonyulna teljesíthetőnek. A gazdasági kilátásokról szólva az elnök azt mondta, bízik abban, hogy Szerbia az idei évben Európa három leggyorsabban növekvő gazdasága közé kerülhet, míg a Nemzetközi Valuta Alap előrejelzése szerint 2027-ben akár az első helyet is elfoglalhatja a GDP növekedés tekintetében. Német autó, kevés kilométer, alacsony fogyasztás, továbbra is ezek a legkeresettebb szempontok a használt autók piacán. Az autóvásárlási szokások azonban az elmúlt években jelentősen átalakultak. Stábunk annak járt utána, milyen autókat keresnek ma a vásárlók, és hogyan látják a szabadkai autópiac jelenlegi helyzetét azok, akik eladnának. Anus Beatrix riportja.
6: Az utóbbi időben csendes a szabadkai autópiac, kevés az eladásra kínált autó, vásárlóból pedig alig akad. A kereskedők szerint egyre többen az interneten, az online autóhirdetések között találják meg a számukra megfelelő járművet. Egykor hosszú sorokban álltak az eladásra kínált autók, a vásárlók pedig már kora reggel érkeztek, hogy megtalálják a legjobb ajánlatot. Mára azonban a sorok között jóval kevesebben sétálnak, az eladók pedig gyakran órákig vagy hetekig várnak egy-egy komolyabb érdeklődőre. Ürge Iván.
7: Jönnek nézni, de nagyon gyönge eladás. Nincs a népnek pénzve, vagy nem tudom. Úgyhogy néznek, de semmit nem mondanak.
8: Milyen autóval jött ki most a piacra?
7: Most a Ford Ka jöttem ki, de van otthon még pár darab, de nem is hajtom ki. Nem érdemes kihajtani. Fizetni minden autóhoz nem adja el, úgyhogy...
6: 40 éve foglalkozik autók értékesítésével Tomislav Botz, aki szerint a szabadkai autópiac forgalma az elmúlt években jelentősen visszaesett. Úgy látja, ma már jóval kevesebben vásárolnak vagy cserélnek autót, mint korábban. Ennek egyik fő oka szerinte az, hogy az embereknek kevesebb a pénzük, ezért az eladóknak gyakran az árból is engedniük kell, hogy egyáltalán létrejöjjön az üzlet.
9: Kis autókat keresnek, kis köbű, kis kilovatokat, keveset fogyaszt, keveset a regisztráció, jóformán kis Opelokat, Korzákat, meg Ford Ka, ilyen
8: még
9: kis...
8: a német autókat.
9: Német autókat, igen, a jugok sajnos már kimúltak, úgyhogy csak kis autókat vesznek, ha vesznek az emberek. Nagy autó, a regisztráció rengeteg sok, meg a fogyasztás, meg szerintem ez a benzinfogyasztás, hogy sokat fogyasztanak, úgyhogy nehezen veszik azt is, de néha úgy mondom már akad vövő, de most már nagyon-nagyon ritka.
6: Az autókereskedők szerint nem csak a magas árak, hanem a bizonytalan gazdasági és világpolitikai helyzet is óvatosságra inti a vásárlókat. Sokan inkább kivárnak, és egyelőre elhalasztják az autócserét, mondják.
5: Rendkívüli forrósággal kezdődik az előttünk álló hét, és a legfrissebb előrejelzések szerint legalább még 2 hétig kitart a melegszáraz időjárás. Bár a kánikula csak most kezd igazán erősödni, sokan már ma a strandokon kerestek felüdülést, a nagy meleg sokakat a víz közelébe csábított. Vajtai Viktória riportja.
0: Már a délelőtti órákban érkeztek a látogatók a szabadkai sétaerdei medencéhez. A meteorológusok szerint a következő napokban tovább emelkedik a hőmérséklet, a szakemberek pedig arra figyelmeztetnek, hogy a tartós kánikula komoly megterhelést jelenthet a szervezet számára. Józsa László.
2: Én kora fiatal korom óta ide járok, mert én úsztam, vízilabdáztam, és amikor ezt a az úszodát fölépítették, akkor már az avató házi úszóversenyen is részt vettem, én gyakorlatilag tehát itt nőttem föl. Ami pedig a kánikulát illeti, na ennek én komoly szenvedő alanya vagyok, én elég nehezen viselem. Én a téli gyerekek közé tartozom, akik jobban élvezik azt, hogyha hűvös az idő.
0: Akit tehette, ma már a vízparton vagy a strandokon próbálta enyhíteni a hőséget. A napsütéses idő és a 30 fok feletti hőmérséklet sokakat a szabadba csábított. Priboly Elemér.
8: Klimatizálás nélkül néhol nem elviselhető, de többnyire meg lehet oldani, úgyhogy víz mellett kell lenni.
0: A tartós meleg különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek szervezetét viselheti meg. Ezért a szakemberek fokozott óvatosságra intenek. Továbbá azt is tanácsolják, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg mindenki húzódjon árnyékba, fogyasszon elegendő folyadékot és kerülje a megterhelő fizikai munkát. Kovács Géza, klímakutató.
10: Egyértelmű melegedés lesz. Lassan melegszik az idő, tehát napra napra 1-2 fokot emelkedik, úgyhogy arra jövő péntek környékére már 36 fok körüli értékek lesznek, és szombaton előreláthatólag 38 fok lesz. És ami még kellemetlen az, hogy gyakorlatilag kedden még lesz némi felhő, szerdától abszolút olyan hihetetlen, mint a pusztaság lenne, abszolút felhő sem lesz.
0: Az előrejelzések szerint a következő 2 hétben sem enyhül a hőség. A magas UV-sugárzás és a trópusi éjszakák tovább nehezítik a kánikula elviselését. Újabb melegfront érte el Vajdaság területét, a mai nap már 34 fokos csúcshőmérséklet is kialakulhat. A meteorológusok előrejelzései szerint a jövő héten tetőzni fog a kánikula, ugyanis a hét második felében a hőmérők akár 39-40 fokot is mutathatnak.
5: Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén és Spanyolország több térségében. Hatóságok eddig több mint 300 000 ember evakuálását rendelték el. A magas hőmérséklet és az erős szél jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját. A lángok megfékezése több helyen továbbra sem sikerült. A tűzoltóság szerint a lángok saját légáramlatokat és örvényeket hoznak létre, ezért a tűz terjedése kiszámíthatatlan. A francia kormány hadsereget is bevonta a védekezésbe. Spanyolországban rendkívüli állapotot hirdettek. Az Európai Unió aktiválta a polgári védelmi mechanizmusát a tűzoltási munkák támogatására. A tagállamok tűzoltó repülőgépeket, helikoptereket és szakembereket küldenek a védekezéshez. Tragédia történt a Kaukázusban található Elbruszon, Európa legmagasabb hegyén. A hétfős boszniai-hercegovinai expedíció július 25-én mintegy 5100 méteres magasságban került bajba, miután a kezdetben a kedvező időjárás rövid idő alatt rendkívül zordra fordult. A viharban a szélsebesség elérte 70 km/h, ami jelentősen megnehezítette a mentést. A legfrissebb hivatalos információk szerint a hegymászók közül 5-en életüket vesztették. Köztük a zenicai hegymászó és egy mentő szolgálat 2 tagja is. 2 túlélőt viszont sikerült kimenteni, őket kórházba szállították. Az 5642 méter magas Elbrusz kiszámíthatatlan időjárása miatt a kontinens egyik legveszélyesebb magashegyi útvonalának számít. A pontos idő 16 óra 9 perc.
11: Időjárás.
5: Kedves hallgatóink, záporokra és zivatarokra lehet számítani az elkövetkezőkben, a jövő héten azonban érkezik az igazi kánikula, a hét második felében akár 40 fok fölötti értékeket is mérhetünk.
12: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Peszterma, Strossmayer utca 4.
11: Reklám.
13: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Égség gyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
4: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Panorádió. Neked szól.
5: I'm just not sure my heart is working, and yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe, all I do is make you cry.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
5: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól!

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Ön szerint hány éves a teste valójában? Nem az számít, mi áll a személy igazolványában, hanem az, hogyan működik a szervezete. Longevity, sejtszintű megújulás, természetes regeneráció. De mit jelentenek ezek valójában? Július 28-án, kedden 18 órakor Szabadkán egy különleges szakmai előadáson választ kaphat. Ne maradjon le, biztosítsa helyét még ma!
3: Jelentkezés a kapcsolat.viaresta@gmail.com e-mail címen, vagy a 062-819-4333-as telefonszámon. Július 28, kedd, 18 óra, Szabadka. Lehet, hogy másképp fog gondolkodni a saját testéről, mint eddig. 062-819-4333.
2: Via Recta, a minőség életért.
4: Nem Kínában készült.
5: Köszönjük, hogy megnézted.
6: 100%-ban vajdasági. Panorama.

0: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
2: Bomax.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
2: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.
5: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék. Megfogadom a kezem, bevezem a kontrollt, amire fárt be.
2: Pannon Rádió 91.5.
6: You say you got a girl.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: A kavillói bemutatóval hivatalosan is kezdetét vette a Tanya Színház idei nyári turnéja. A Vajdasági Vándorszínház ezúttal Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című klasszikusát mutatta be. Az elkövetkező hetekben még 19 vajdasági településre jut el az előadás. Ma Zenta Gunarason, hétfőn Törökkanizsán, kedden Csókán játszik a társulat. Szabadka környékén pedig augusztusban Kispiacon, Kelebián és Ludason láthatja a közönség a Csongor és Tündét. Az előadások 21 óra akkor kezdődnek. Továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Franciaország délnyugati részén és Spanyolország több térségében, ahol a hatóságok eddig több mint 300 ezer ember evakuálását rendelték el. A francia kormány a hadsereget is bevonta a védekezésbe. Spanyolországban rendkívüli állapotot hirdettek ki. Az Európai Unió aktivált a polgári védelmi mechanizmusát a tűzoltási munkák támogatására. A tagállamok tűzoltó repülőgépeket, helikoptereket és szakembereket küldenek a védekezéshez. Újabb drónt lőtt le a román légierő az ország légterében. Az ukrajnai háború kezdete óta az orosz drónok 33 alkalommal sértették meg Románia légterét. Idén eddig több mint 40 támadás történt a román határ térségében, és 34 alkalommal riasztották a NATO megerősített légtérvédelmi szolgálatának vadászgépeit. Nikusor Dán román államfő elfogadhatatlannak nevezte a román, egyben NATO és uniós légtér ismétlődő megsértését, majd hozzátette, az ilyen incidenseket a szövetségesekkel együtt a legnagyobb komolysággal kezelik. Világos Adrianna negyedszer is országos bajnok lett, a kishegyesi gerelyhajító a Králjevói bajnokságon is a legjobbnak bizonyult 60,67 méteres eredménnyel. A bezzáni horvát Zsófi pedig a Szegeden zajló junior és U23-as kajakkenu Európa bajnokságon szerzett aranyérmet, ezáltal megszületett Szerbia első aranyérme az idei versenyen. A fiatal kajakos kiváló formáját az is bizonyítja, hogy nemrég a szerb női junior négyes tagjaként világbajnoki bronzérmet is szerzett Kanadában.
4: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek, Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Régen minden jobb volt.
1: Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Régen minden jobb volt.
1: Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.